0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Krisztát hallják. A Rádió Burgelland napi negyedórás hír összefoglalójában ma beszámolunk arról, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedés jövője állt annak a háromnapos konferenciának a középpontjában, amely ma ért véget itt Kismartonban, és ahol a vendégeknek arra is lehetőségük nyílt, hogy a határ másik oldalán Sopronban ismerkedjenek meg a belváros forgalomcsillapított közlekedési megoldásaival. De meghívjuk Önöket egy találkozóra is, amelyet minden évben megszervez az Észak-Burgellandi Magyar Kulturális Egyesület. Holnap ismét magyar szótól lesz hangos a Grillplatz Galsz Gálos. A részletek hamarosan. Emellett emlékezünk 9-11-re, a 25 évvel ezelőtt az USA-t ért terrorcselekményre is. Ismerős helyzet, orvoshoz kell menni, beugrunk a pékségbe, vagy csak elintéznénk valamit a településen, és szinte gondolkodás nélkül beülünk az autóba. Akkor is, ha az út valójában néhány perc séta, vagy egy rövid biciklizés lenne. De vajon hogyan lehetne elérni, hogy a mindennapi rövid utaknál egyre többször válasszuk az autó helyett a gyaloglást, vagy a kerékpárt? Erre a kérdésre keresték a választ Eisenstadt Kismartonban, ahol az elmúlt napokban rendezték meg a második osztrák gyalogos és a 17. osztrák kerékpáros csúcs találkozót. A Kultúr- és Kongresszusi Központban 200 osztrák, magyar és német szakember, döntéshozó, tervező, önkormányzati és közlekedési szakértő találkozott, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és jó gyakorlataikat. Visi András, a határon átnyúló projektekkel foglalkozó Skardobona Kft. Vezetője is aktívan vett részt a kongresszuson. Vele Palágyi Zsófia beszélgetett.
2: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ez a egészségünk érdekében. Tehát amennyiben nem tudunk változtatni, nem tudunk átállni a megszokásainkról, és nem tudunk részben fenntartható irányba közlekedési megoldásokat használni, másrésztről pedig a kényelmi szokásainkból nem tudunk feladni, akkor a saját egészségünk látja ennek rovását. Tehát azt gondolom, hogy ez a kitűzött napi 8-10 ezer lépés, amit mondanak, hogy az egészséges élethez szükséges, ez egy olyan alapvetés, ami által az egészségügyi kiadásokon lehet spórolni, és az egész népegészségügynek a javítását el lehet érni. Alapvetőleg az életminőségünket befolyásolja ez, ha megnézzük azokat a városokat, azokat a térségeket, ahol egy határozott, radikális átállás történt a gépjárművel való közlekedésről, a tömegközlekedésre, a kerékpározásra vagy gyaloglásra, azok magasabb életminőségű régiók, maga az a hely, ahol élsz, az egy jobb hely, illetve azáltal, hogy mozogsz, illetve mozgásban jutsz el, mozgás által jutsz el A-ból B-be, ez az életminőségedet növeli, a jó kedvedet növeli, és az egészségedhez is hozzájárul.
3: Lakókörnyezetében mi lenne az a változtatás, amit most azonnal lehetne eszközölni, hogy a kerékpározást, vagy akár a gyaloglást attraktívabbá tegyük?
2: Sajnos Sopronban kiemelt probléma az iskolák körüli reggeli, illetve délutáni dugó és annak a kezeletlensége, és Magyarországon és Európában is rengeteg jó példa van, hogy lehet úgynevezett Schulstrászékat, iskola utcákat létrehozni, hogy a nap bizonyos szakaiban reggel iskola kezdés előtt egy részét utakat lezárnak, ahol nem lehet autóval közlekedni, előtte parkolási megállási lehetőséget biztosítanak, tehát hogy kiépül ennek az egésznek a folyamat. Természetesen ez egy hosszú kommunikációs, edukációs folyamat, hogy mindazok, akik jelenleg autóval viszik a gyermeküket az iskolába, és nagyon közel szeretnék az iskolához letenni a gyermeküket, azok belássák azt, hogy miért jó az, hogyha pár száz méterrel vagy kilométerekkel is korábban kiteszik a gyermeküket, és a gyermek kísérettel vagy kíséret nélkül maga sétál el az iskolába társaikkal, felnőtt kísérlet tekintetében, és ez a kívánt társadalmi átalakuláshoz is nagyon fontos lenne hozzájárulna.
3: Ugye a konferencia mottoja, hogy az aktív mobilitás összeköt.
2: Én nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, hogy a határon átnyúló panaktív projekt is ennek a konferenciának a társszervezője lesz. Azért örültem, mivel hogy Magyarországon az elmúlt 7-8 évben volt egy kiemelt sikertörténet, az aktív és ekoturizmus, amiben kevés pénzből óriási eredményeket értek el. Egy hatalmas szakmai hálózat jött létre, és rengeteg szabadidős program gyerekeknek, felnőtteknek jött létre. És európai szinten rengeteg jó gyakorlatot értünk el Magyarországon az Aktív Magyarország programon keresztül, és hogy ezeket a jó gyakorlatokat hogyan tudjuk határon átnyúlóan összekötni, ha valahol valami működik, vagy ki van találva, vagy ki lett dolgozva, akkor azt nézzük meg, hogy hogyan tudunk egymáson segíteni, és egymásnak átadni ezeket a tapasztalatokat. Úgyhogy ezért is örülök, hogy ennyi magyar szakértő jött el Magyarország egész területéről, hogy elmondja a saját jó gyakorlatát, tapasztalatát.
1: Nem maradhat el idén sem a már hagyományos nyárzáró őszelei találkozó az Észak-Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesület szervezésében. Ezúttal szeptember 12-én, vagyis holnap 16 órától várják a környéken élőket, de akár a messzebbről érkezőket is egy vidám, ismerkedős délutánra. A Grillplatz Golz gálos a helyszíne az idei eseménynek is, ahol ezúttal sem csak a felnőttekre gondoltak a szervezők. A részletekről most Varga József, a szervező egyesület elnöke beszél.
0: Már sokat szóra rendezzük meg ezt a őszelei nyárvégi rendezvényünket, ahova a elsősorban a Nezsidel környéki magyar családok szoktak jönni, de mindenki szeretettel várunk, máshol is szoktak jönni hozzánk családok. Ez egy szabadtéri, közös, laza, sütögetős, beszélgetős rendezvény, ahol a gyerekekre is mindig gondolom szívesz.
1: Mi a jellemző egyébként, mi az, ami miatt a családok szeretik ezeket az eseményeket, és szívesen jönnek el?
0: Hát, ahogy említettem az előbb, a nagyon fontos az, hogy a külön a gyerekekre is gondolunk, őket ugrálóvára, színezéssel, játékos feladatokkal, sorversennyel, mozgásos versenyekkel várjuk mindig, és nyilván amíg a gyerekek is jól érzik magukat, a felnőtteknek is több lehetőségük van megbeszélni különböző témákat, amik fontosak az itt élő magyaroknak.
1: Ez alkalom esetleg arra is, hogy tervezzenek programokat, majd közösen, illetve felmérjék, hogy milyen igények vannak?
0: Igen, mindig próbálok érni ezzel a lehetőséggel, hogy megkérdezzük a hozzánk érkezőket, a rendezvényre érkezőket, mire lenne igény, mi az, amire többen eljönnének, mit szeretnének közösen csinálni, úgyhogy azon kívül, hogy természetesen az egyesületet is próbáljuk ilyenkor bemutatni, és minél több tagot szerezni a céljaik érdekében, erre is mindig nagy hangsúlyt fektetünk.
1: Mi a tapasztalat, évről évre csatlakoznak új családok, költöznek esetleg a környékre, vagy akik még eddig nem ismerték ezt a lehetőséget, akkor egy ilyen alkalommal belelátnak a közösségbe és csatlakoznak?
0: Így van, és mindig ez az őszelei családos program volt az, amelyik tagokat hozott számunkra, tehát ez talán a legnagyobb rendezvényünk, ami a Mezsider környéki észak-burgenlandi családok körében ismert.
1: Körülbelül mekkora létszámról beszélhetünk egyébként?
0: Hát már mondhatjuk, hogy állandóan 70-80 fő az, aki meg szokott jelenni ezen a rendezvényen.
1: Ez az aktivitás egyébként jellemző más eseményeken is, amit az Egyesület szervez évközben aztán?
0: Hát ez a legnagyobb rendezvényünk. Talán még a milyen nagy szokott lenni az a magyar karácsonyi programunk, ahova rengeteg gyerek szokott eljönni. Gyakorlatilag 45 gyermek volt tavaly, akik a környéken magyarul tanulnak, és három műsorra a magyar pedagógusok segítségével külön felkészültek, és őket nyilván elkísérték a szülők, elkísérik a szülők, és gyakran Magyarországról is érkeznek a nagyszülők erre a karácsonyi rendezvényünkre, ami, ahogy mondtam, hasonló nagyságú, mint ez.
1: Ezek szerint akkor idén is lesz majd ez az esemény, de addig, így az ősz, illetve a tél első felében van-e más program, amit már most tudnak, hogy megszerveznek majd?
0: Ami szervezés alatt van még, egy őszi magyar mozi tulajdonképpen. Tavaly is volt hasonló, tavaly a gyermekeknek vetítettünk egy rajzfilmet. Az idén az a terv, hogy egy magyar filmet vetítünk le, lehetőség szerint akár német felirattal is, hogy ne csak a magyar anyanyelvűek tudják ezt a filmet megtekinteni.
1: szeptember 11-e olyan nap, amely örökre megváltoztatta a világot. 25 éve az Egyesült Államokat terrortámadás érte, amikor 4 eltérített repülőgéppel pusztító csapásokat mértek a World Trade Centerre és a Pentagonra. A támadások során mintegy 3000 ember vesztette életét. A támadásokat követő években a világ több pontján emlékhelyek és múzeumok létesültek. New Yorkban a Ground Zero helyén felépült 911 Memorial and Museum nem csak az elhunytak emlékét őrzi, hanem az ott dolgozók hősies tetteit is bemutatja. A múzeum számos dokumentumot, személyes tárgyat és beszámolót gyűjtött össze. A 911 a mindennapi életet is megváltoztatta. Az Egyesült Államok jelentősen szigorította biztonsági intézkedéseit, és sok más ország is követte a példáját. A repülőtereken és a repülőgépeken szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be. Az Egyesült Államokba való beutazás bonyolultabbá vált. 911 hatásai máig érezhetőek a világ különböző pontjain, mind a politika, mind a társadalom szintjén.
4: Időjárás.
1: Az esti órákban az utolsó gyenge esőzések is alább hagynak, és az éjszakai órákban egyre inkább kitisztul majd az ég. A szél csillapodik, hűvös lesz, a hőmérséklet 12 és 7 fok közé csökken. Holnap, szombaton már számíthatunk néhány órányi napsütésre. Délelőtt gyakran ragyogóan napos idő lesz, de helyenként reggel és kora délelőtt még megmaradnak a kötfoltok. Délután néha felhők takarhatják el a napot, enyhe szél fúj észak felől. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. Van tehát remény, hogy ha valaki szabadtéri programot szervezett, azt nem mossa el ezen a hétvégén az eső. Használják ki tehát az időjárás adta lehetőséget. Én mára megköszönöm, hogy ismét minket választottak, és holnap este újra jövök, friss információkkal, hírekkel várom önöket akkor is. További szép estét, a viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta.